0: Ruslan. Ruslan kehet KTP.
1: Kata aing rek mawa beas raskin cenah kudu aya KTP jeung bantuan naon aya teh?
2: BLT.
1: BLT, no BLT artinya
0: bantuan langsung tunai.
1: Oh,